0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Olcsóbb lesz a gázolaj a nagyobb teherautók után. Rekord a vízimentőknél. Világörökségi helyszín lehet a Prespató térsége. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kedvezőbb lesz a dízelára itthon. Literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok esetében. Az intézkedés az év végéig marad érvényben. A változtatás a 7,5 tonna feletti járművekre vonatkozik. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. Hozzátette, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését is, hogy mérséklődjenek a külföldi fuvarozók szabálytalanságai. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet szezonértékelő összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére, a mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható.
1: Adatszivárgás történt a kifli.hu-nál. Illetéktelenek férhettek hozzá a weboldal magyar ügyfeleinek személyes adataihoz, miután feltörték az online élelmiszeráruház ügyfélszolgálati rendszerét. Az információk között e-mailek, csetbeszélgetések, telefonálások leíratai, címek és bevásárló listák is lehetnek. A hibát a cég már kijavította, a jogosulatlan hozzáférést pedig megszüntette. Mégis félő, hogy a kiberbűnözők kifejezetten személyre szabott, hitelesnek tűnő adat halász üzeneteket és hívásokat kezdeményezhetnek. A Balkán egyik különleges tóvidékével bővülhet az UNESCO világörökségi listája. Észak-Macedónia, Görögország és Albánia közösen készíti elő a Prespató térségének jelölését. A három ország határán fekvő terület gazdag madárvilágáról híres, többek között a ritka borzas gödény egyik fontos európai élőhelye. Az Európai Unió 2 millió euróval támogatja a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését. Ma már csökken a felhőzet, csapadék nem lesz. A légmozgás napközben megélénkül, a hegyekben meg is erősödik. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul, délután, estére 10-11 fok várható. Holnap változékony időkör vonalazódik, számottevő esőre sehol sem kell számítani. Feltámad a szél, 13 és 18 fok között valószínű a csúcshőmérséklet országszerte. Szerdán délelőtt beborul, később felszakadozik a felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hogy emlékszel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Egy toplistás körözöttet fogtak el a zalaegerszegi rendőrök. Átmeneti vízhiány várható a héten több zalai településen. Felújítják az ebergényi bekötőutat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok, emlékeztetett rádiónkban Horváth Bálint, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője.
4: Az elmúlt két év tapasztalatai alapján a program szervezői körülhatároltak több olyan fő témakört, amelyek fajsúlyos szerepet kaphatnak a tanórák keretében. Ilyenek például a személyes adatok és a digitális lábnyom, a manipulatív reklámok, a megtévesztő online ajánlatok, az online vásárlások különböző buktatói, az okos és kritikus internethasználat, valamint az online platformok és algoritmusaiknak a pontos működésének a megismerése.
3: Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. Egy top 50-es listán szereplő bűnözőt fogtak el múlt héten a zalaegerszegi rendőrök. Erről számoltak be a Zala megyei egyenruhások a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a közterületi támogatói alosztály segítségével kapták el a férfit, aki ellen két elfogató parancs is volt érvényben, ugyanis nem vonult börtönbe. A rendőrök viszont az elfogása után a Zala megyei büntetés végrehajtási intézménybe kísérték. Nem csak őt kapták el az egyenruhások. A hétvégén egy bolgár állampolgárságú férfit fogtak el, akivel szemben korábban már többször is eljártak. Mivel a letartóztatása veszélyt jelent hazánk közrendjére, ezért kiutasították az országból. A keszthelyi rendőrök pedig egy tolvajpárost fogtak el, akik több balatonparti ingatlanból is pénzt loptak az elmúlt hetekben. Korszerűsítik az ebergényi bekötőutat. Ezt jelentette be a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán posztja szerint a Nagycsarit utca 523 méteres szakasza újulhat meg, vagyis a korszerűsítés az Ebergény város részt jelző táblától a temetőnél található buszfordulóig tartó útszakaszt érinti. A beruházás során a jelenlegi útpályát kiszélesítik és újra aszfaltozzák. Emellett megújul a kapubejárók, az útcsatlakozások, a közlekedési táblák és a burkolati jelek is. A csapadékvízelvezetést is megoldják, több mint 700 méter hosszú új csatorna, több víznyelő és több új akna is épül. A munkálatok részeként három autóbusz megálló helyet is felújítanak, és rendezik a temető és a templom előtti területet. A fejlesztésre 180 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat. A munkálatok jövőre valósulhatnak meg. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a Mohu szóvivője.
5: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohoz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgásos gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
3: Indulása óta a Repont rendszer már csaknem 6 milliárd palackot gyűjtött vissza. Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható a héten több zalai településen is. Tároló tisztítást és hálózatöblítést végeznek a Zala Víz ZRT szakemberei, ezért ma a szilvágy területén élők számíthatnak arra, hogy néhány óráig nem jön víz a csapokból. Erről ír a közösségi oldalán a szolgáltató. A posztjuk szerint kedden Nemesapátiban, csütörtökön pedig Alsó Nemesapátiban folytatódnak a hálózatöblítési munkálatok. A víztárolókat pedig szerdán Erzsébethegy, Szent Erzsébethegy és Újhegy területén tisztítják, csütörtökön pedig a Zala-Szentgróti közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak majd. A Zala Víz felhívta a figyelmet arra, hogy a munkák miatt csak átmeneti lesz a vízhiány és a nyomás csökkenés is. Ahogy végeznek a szakemberek, újra jön majd víz a csapokból. Péntek este volt a premierje a Hőstenor című bohózatnak a Hevesi Sándor Színházban. Ken Ludwig bohózata korábban a West End és a Broadway szenzációs sikere volt. Megkapta a legjobb vígjátéknak járó Oliver és a legjobb darabnak járó Tony díjat is. Zalaegerszegen a Jászai Mari díjas Lipics Zsolt rendezte az előadást. A főbb szerepekben pedig Tic Andrást, Besenci Árpádot, Farkas Esztert és Kis Ernőt lát hatta a közönség, írja a ZAOL. A társulat a bemutató után már egy újabb premierre készül. Október 19-én az Öldöklés Istene című darabot mutatják be. A következő nagyszínpadi premier november 13-án lesz. Alig termett gomba az idén itthon. A rekordokat döntő asszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gomba szakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
0: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
3: Nincs orvosi ügyelet Zala-Szentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a Zala-Szentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztás kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá segítség. Ezen a héten többször is várják a véradókat Zalaegerszegen. Ma és csütörtökön a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat, szombaton pedig a Besenyő utcai közösségi házban lesz kihelyezett véradás. Ez derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Országszerte minden nap legalább 1600-1800 véradóra van szükség ahhoz, hogy biztonságos maradjon a vérkészlet. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! Október 12-ére fordult át a naptár. A mai hétfő a Miksák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és minden szülinapos Best FM hallgatónak is. Hívható SMS Fiber 0620 55 55 155. Mindjárt a TLC, előtte még a jazz meg az. Most pedig Sean Paul jön a Temperature-rel. Max Levente vagyok. Ez a
1: Best FM.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M7-esen a Balaton felé a 15-ös és a 17-es kilométer között a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a középső, a külső és a leálló sáv járható. Jó utat, ha dugó baleset van, várom a 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számra. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

kedvezte fel a legjobb zenék. Délen lesz felhősebb az ég, és a nap első felében délnyugaton lehet még egy-egy futózápor. Északon a napsütés lesz túlsúlyban. 13-18 fok között alakul a maximum, közben részletek és a folytatás a hírek végén. A folytatás pedig itt a Westen zenében, a Coldplay slágere a The Scientist lesz hamarosan.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A fiatalok online tudatosságát fejleszteni a GVH. Egy top listás körözöttet fogtak el a zalaegerszegi rendőrök. Felújítják az ebergényi bekötőutat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. Egy top 50-es listán szereplő bűnözőt fogtak el múlt héten a zalaegerszegi rendőrök. Erről számoltak be a Zala megyei egyenruhások a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a közterületi támogatói alosztály segítségével kapták el a férfit, aki ellen két elfogató parancs is volt érvényben, ugyanis nem vonult börtönbe. A rendőrök viszont az elfogása után a Zala megyei büntetés végrehajtási intézménybe kísérték. Nem csak őt kapták el az egyenruhások. A hétvégén egy bolgár állampolgárságú férfit fogtak el, akivel szemben korábban már többször is eljártak. Mivel a letartóztatása veszélyt jelent hazánk közrendjére, ezért kiutasították az országból. A keszthelyi rendőrök pedig egy tolvajpárost fogtak el, akik több balatonparti ingatlanból is pénzt loptak az elmúlt hetekben. Korszerűsítik az ebergényi bekötőutat. Ezt jelentette be a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán posztja szerint a Nagycsarit utca 523 méteres szakasza újulhat meg, vagyis a korszerűsítés az Ebergény város részt jelző táblától a temetőnél található buszfordulóig tartó útszakaszt érinti. A beruházás során a jelenlegi útpályát kiszélesítik és újra aszfaltozzák. Emellett megújulnak a kapubejárók, az útcsatlakozások, a közlekedési táblák és a burkolati jelek is. A munkálatok jövőre valósulhatnak meg. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Végre jó kis áztató esőnk volt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, és lehet még ma is délnyugaton a nap első felében. Délen lesz egyébként napközben felhősebb az ég, északon több órára kisüt a nap, a maximum pedig 13-18 fok között várható. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, Ashanti és Ja Rule közöse Always on Time címmel a Besten. Jó reggelt! Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek október 12-e hétfő friss hírei, a következő órában pedig többek között az En Vogue dala. És Diaz is Blaze-zel.
2: Most minden másképp lesz, nem csak ígérem. Most minden másképp lesz, most minden másképp.
1: Ha közben dugó baleset van már, és hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Egerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: További szervezeteket támogathatunk a visszaváltási díjjal. Átmeneti vízhiány várható a héten több zalai településen. Bemutatták a Hőstenor című bohózatot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. További három szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóz Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható a héten több zalai településen is. Tároló tisztítást és hálózatöblítést végeznek a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért ma a Szilvágy területén élők számíthatnak arra, hogy néhány óráig nem jön víz a csapokból. Erről ír a közösségi oldalán a szolgáltató. A posztjuk szerint kedden Nemesapátiban, csütörtökön pedig Alsó Nemesapátiban folytatódnak a hálózatöblítés. Munkálatok. A víztárolókat pedig szerdán Erzsébethegy, Szenterzsébethegy és Újhegy területén tisztítják, csütörtökön pedig a Zala-Szentkróti közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak majd. Péntek este volt a premierje a Hőstenor című bohózatnak a Hevesi Sándor Színházban. Ken Ludwig bohózata korábban a West End és a Broadway szenzációs sikere volt. Megkapta a legjobb vígjátéknak járó Oliver és a legjobb darabnak járó Tony díjat is. Zalaegerszegen a Jászai Mari díjas Lipics Zsolt rendezte az előadást. A főbb szerepekben pedig Tic Andrást, Besenci Árpádot, Farkas Esztert és Kis Ernőt láthatta a közönség, írja a Zaol. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mintha csak tudta volna, hogy idén visszatér hozzánk a nyári koncertje után Pitbull, persze nem ezért I'm Back, azaz visszatérek a turné címe, melynek keretében november 24-én újból nálunk koncertezik. Ő indítja az órát I Know You Want Me című dalával, jön nem sokára a Soul Searcher és a Yolanda Be Cool is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelésben kell autózni az M5-ösön Kecskemét előtt, a Kecskemét dél és Kunszállás csomópont, azaz a 96-os és 89-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon, ahol a külső és a leálló sávot is lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Röszke felé pedig sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányították a forgalmat. A terelés csomóponti ágakat nem érint. Jó utat!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, rögtön fél hét jönnek a friss hírek. A végén részletes időjárás jelentés. A lényeg, hogy délnyugaton még szükség lehet ma az esernyőkre, és úgy unblock a déli ország részben lesz felhősebb az ég, északon pedig naposabb, a maximum pedig 13 és 18 fok között várható. És aki még biztosan várható, az a Salt and Pepper, Let's Talk About Sex című dalukkal folytatódik a hétfő reggel. Let's talk about sex, baby.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Hey, come on. Hey, Martinez. You ready, girl? Come on. Let's do this, gangsta.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A szárazság a gombatermésre is rossz hatással van. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. A héten háromszor is várják a véradókat Egerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Alig termett gomba az idén itthon. A rekordokat döntő asszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gomba szakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a Zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztás kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá segítség. Ezen a héten többször is várják a véradókat Zalaegerszegen. Ma és csütörtökön a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat, szombaton pedig a Besenyő utcai közösségi házban lesz kihelyezett véradás. Ez derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok október 12-én hétfőn. Sok boldogságot a Miksáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 124 éve a mai napon a magyar labdarúgó válogatott első hivatalos mérkőzését játszotta, a csapatkapitány Hajós Alfréd volt, olimpiai bajnok 20-unk. 55 éve a mai napon mutatták be a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. Jesus Christ, superstar. Do you think you're what they say you are? 1942-ben ugyanezen a napon született Melvin Franklin, a The Temptations énekese. Olyan slágereket köszönhetünk nekik, mint például a My Girl.

0: 1948. október 12 megszületett Rick Parfitt, angol énekes, gitáros, dalszerző, a Status Quo tagja. És 1968-ban ezen a napon született Hugh Jackman, ausztrál színész, énekes, az X-Men filmek farkasa és olyan további mozik sztárja, mint a Tökéletes trükk, a Nyomorultak vagy a Legnagyobb showman. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Gábor csörgött nemrég közlekedési infóval, elesett az M3-as Budapest felé a 44-es kilométertől, baleset miatt. Köszönjük szépen! Rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, a következő órában pedig majd az Edda klasszikusa. Lotfi Begitől, Gáspár Lacitól és Curtistől.
2: Te nem érzed ezt a fényt, nem voltál féltéken soha, nincs benne semmi küszködés, ha egy másik éjjel elkozom.
1: És zenél az IMF is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Menegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A fiatalok online tudatosságát fejleszteni a GVH. Egy top listás körözöttet fogtak el a zalaegerszegi rendőrök. Felújítják az ebergényi bekötőutat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. Egy top 50-es listán szereplő bűnözőt fogtak el múlt héten a zalaegerszegi rendőrök. Erről számoltak be a Zala megyei egyenruhások a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a közterületi támogatói alosztály segítségével kapták el a férfit, aki ellen két elfogató parancs is volt érvényben, ugyanis nem vonult börtönbe. A rendőrök viszont az elfogása után a Zala megyei büntetés végrehajtási intézménybe kísérték. Nem csak őt kapták el az egyenruhások. A hétvégén egy bolgár állampolgárságú férfit fogtak el, akivel szemben korábban már többször is eljártak. Mivel a letartóztatása veszélyt jelent hazánk közrendjére, ezért kiutasították az országból. A keszthelyi rendőrök pedig egy tolvajpárost fogtak el, akik több balatonparti ingatlanból is pénzt loptak az elmúlt hetekben. Korszerűsítik az ebergényi bekötőutat. Ezt jelentette be a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán posztja szerint a Nagycsarit utca 523 méteres szakasza újulhat meg, vagyis a korszerűsítés az Ebergény város részt jelző táblától a temetőnél található buszfordulóig tartó útszakaszt érinti. A beruházás során a jelenlegi útpályát kiszélesítik és újra aszfaltozzák. Emellett megújulnak a kapubejárók, az útcsatlakozások, a közlekedési táblák és a burkolati jelek is. A munkálatok jövőre valósulhatnak meg. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, szép jó reggelt, jó hetet, jó utat, jó munkát kívánok mindenkinek 4 perccel 8 óra után. Október 12-e a mai dátum. Sok boldogságot kívánok a Miksáknak, ők a névnaposok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Madonna kezd Justin Timberlake-kel, szól már is a 4 Minutes. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, friss infók utolévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két mikrobusz karambolozott korábban az M3-ason Budapest felé a Galga pihenőhely térségében. A 44-es kilométernél a sérült járművek most már a leállósávon állnak, de a 7 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Óriási dugóra készüljenek a Budapest felé tartók az M5-ösön az Ócsa térségében kiépített új terelésnél. A jelenlegi adatok szerint a torlódás meghaladta 10 kilométert, és tovább növekszik a reggeli forgalom hatására. Aki tud, Újhartyánnál vagy Örkénynél, térjen le az 5-ös főútra. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! 8:03, és ez most biztos, mert hogy azt írja valaki, jó reggelt, 7:30-kor mondtál, én meg átállítottam az órát. Bocs. És Barbie írja, sziasztok, H. Barbie vagyok, kérlek olvassátok be, R. Dávidnak üzenem, aki minden nap titeket hallgat, hogy nagyon szeretem, büszke vagyok rá jobban, mint valaha. Az üzenet mellé pedig hamarosan jön a Simply Reddal a Stars is hívható, SMS Viber 0620-55-55-155, mindenek előtt friss hírek, aztán folytatjuk. Jó reggel!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: További szervezeteket támogathatunk a visszaváltási díjjal. Átmeneti vízhiány várható a héten több zalai településen. Bemutatták a Hőstenor című bohózatot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 millió forintot támogattak a visszaváltók, így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
1: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható a héten több zalai településen is. Tároló tisztítást és hálózatöblítést végeznek a Zalavíz ZRT szakemberei, ezért ma a Szilvágy területén élők számíthatnak arra, hogy néhány óráig nem jön víz a csapokból. Erről ír a közösségi oldalán a szolgáltató. A posztjuk szerint kedden Nemesapátiban, csütörtökön pedig Alsó Nemesapátiban folytatódnak a hálózatöblítés. Munkálatok. A víztárolókat pedig szerdán Erzsébethegy, Szent Erzsébethegy és Újhegy területén tisztítják, csütörtökön pedig a Zala-Szentgróti közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak majd. Péntek este volt a premierje a Hőstenor című bohózatnak a Hevesi Sándor Színházban. Ken Ludwig bohózata korábban a West End és a Broadway szenzációs sikere volt. Megkapta a legjobb vígjátéknak járó Oliver és a legjobb darabnak járó Tony díjat is. Zalaegerszegen a Jászai Mari díjas Lipics Zsolt rendezte az előadást. A főbb szerepekben pedig Tic Andrást, Besenci Árpádot, Farkas Esztert és Kis Ernőt láthatta a közönség, írja a Zaol. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

0: Best FM a legjobb zenék. Október 12-e hétfő van, a hét szeles, hűvös, északon napos, délen felhősebb idővel indul, délnyugaton a nap első felében lehet egy kis eső is. 13-18 fok között alakul a maximum, és most már a reggelek egyre hidegebbek, például holnap akár mínusz 1 fok is lehet, úgyhogy ennek megfelelően válasszunk ruhadarabot, a vékonyabb jacky lehet, hogy már nem lesz elég, és egy kis édesség az őszi reggelben. CJ Lewis, Sweets for my sweet a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül 9-et üt az óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, a következő órában pedig egy kis extra energia a Daxos-tól. Barbra Streisand. És énekel Nagy Bogi is. Ha dugó, baleset van valahol, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A szárazság a gombatermésre is rossz hatással van. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. A héten háromszor is várják a véradókat Egerszegen. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Alig termett gomba az idén itthon. A rekordokat döntő asszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gomba szakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
2: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövezték a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
1: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztást kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá segítség. Ezen a héten többször is várják a véradókat Zalaegerszegen. Ma és csütörtökön a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat, szombaton pedig a Besenyő utcai közösségi házban lesz kihelyezett véradás. Ez derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ifjú korunk legnagyobb slágereivel indul a hét, és a reggel október 12 hétfő, Miksák szülinaposok sok boldogságot, ezek pedig a Stereo MC's dala Connected, itt lesz Warren G a Regulate-tel, jön a Texas és az Inner Smile Will Smith a Man in Black-kel, de csak is Carlos Santana és a The Product GB után Dirty Dancing, 5 perc elmúlt 9, Maxim Leventa vagyok.
0: Best FM.

0: Kiss FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: A 77-es főúton Kapolcs közelében két autó frontálisan ütközött, majd egy harmadik autó is beléjük ment a 28-as kilométernél, teljes útzárban. Baleset történt a 49-es főúton Csengersima térségében, két autó ütközött, az 55-ös kilométernél szintén teljes útzárban. Jó utat, óvatosan, és ha van közlekedési hír, várom. 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Budapest FM, a legjobb zenék. Szeles, hűvös, néha napos, néha felhős idővel indul a hét. 13-18 fok között alakul a maximum, és ugyanilyen időre számíthatunk majd a holnapi nap folyamán is. Hívható SMS, Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van hír az utakról, várunk szeretettel.

Best FM a legjobb zenék, Warren G után is maradunk Amerikában, a No Doubt-tal folytatjuk Amerikában, amelynek ezen a napon, méghozzá 1492-ben kezdődött valahol a története, méghozzá úgy, hogy Kolumbusz Kristóf az Atlanti-óceánon hajózva meglátta a Bahamák partjait, amelyről azt hitte, hogy India, így indult Amerika felfedezése, és így megy tovább a hétfő reggel. It's my life, a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kelt a Hun, Nosztalgia, a Krisztállal. Szól majd a Vigyázz rám és a Spice Girls slágere is, a Viva Forever. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra a friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: A fiatalok online tudatosságát fejleszteni a GVH. Egy top listás körözöttet fogtak el a zalaegerszegi rendőrök. Felújítják az ebergényi bekötőutat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. Egy top 50-es listán szereplő bűnözőt fogtak el múlt héten a zalaegerszegi rendőrök. Erről számoltak be a Zala megyei egyenruhások a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a közterületi támogatói alosztály segítségével kapták el a férfit, aki ellen két elfogató parancs is volt érvényben, ugyanis nem vonult börtönbe. A rendőrök viszont az elfogása után a Zala megyei büntetés végrehajtási intézménybe kísérték. Nem csak őt kapták el az egyenruhások. A hétvégén egy bolgár állampolgárságú férfit fogtak el, akivel szemben korábban már többször is eljártak. Mivel a letartóztatása veszélyt jelent hazánk közrendjére, ezért kiutasították az országból. A keszthelyi rendőrök pedig egy tolvajpárost fogtak el, akik több balatonparti ingatlanból is pénzt loptak az elmúlt hetekben. Korszerűsítik az ebergényi bekötőutat. Ezt jelentette be a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán posztja szerint a Nagycsarit utca 523 méteres szakasza újulhat meg, vagyis a korszerűsítés az Ebergény város részt jelző táblától a temetőnél található buszfordulóig tartó útszakaszt érinti. A beruházás során a jelenlegi útpályát kiszélesítik és újra aszfaltozzák. Emellett megújulnak a kapubejárók, az útcsatlakozások, a közlekedési táblák és a burkolati jelek is. A munkálatok jövőre valósulhatnak meg. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagy részt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És jön november 5-én a hazai mozikba is a Fate Tour elnevezésű George Michael koncertfilm, eddig sosem látott koncertfelvételekkel. George Michael is itt lesz nem sokára a Freedommal, előtte még Rúzsa Magdi énekel, az órát pedig Kylie Minogue indítja. On a Night Like This, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Csak te meg én, a téma örök. Best FM a legjobb zenék, és a következő dal is valami ilyesmiről szól. Egy spanyolországi nyári vakáció emléke és egy elillant szerelem, mindez egy gyönyörű popballadába ágyazva. Jön a Spice Girls 1997-es Spice World című albumának egyik legérzelmesebb dala, a Viva Forever, mely a brit slágerlista első helyén debütált anno, és ez volt a csapat 7. brit listavezető dala.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról. Terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a 18-as és 15-ös kilométer között a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot zárják le. Jelenleg is 2-3 kilométeres a torlódás. Tart a helyszínelés, és félpályán megindult a forgalom a 49-es főúton Csengersima térségében, ahol korábban két autó ütközött az 55-ös kilométernél. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Oké, hétfő van, meg sokkal ősziesebb az időjárás, mint mondjuk volt pár napja, szóval talán itt az ideje még egy kávénak. Itt az idő, a címe a Molokó dalának, ők biztosan jönnek majd. És hozom a TNT-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön hírek, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkezdődött az őszi érettségi, sűrű napok jönnek a parlamentben, kissé borongós a hét kezdet. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek, először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Halálos tűzeset történt Szentendrén tegnap. A katasztrófavédelem szerint egy családi házban csaptak fel a lángok. Mindkét szint és a tető is égett. Estére sikerült megfékezni a tüzet. A tűzoltók a ház átvizsgálásakor találtak rá egy holttestre. Vizsgálják az eset körülményeit és a rendőrség is helyszínelt. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébih. A tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni az élelmiszerbiztonság kérdéseiben, mondta rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött terméketnél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve a készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, fotokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a csoda! Best FM, a legjobb zenék, mindennek megvan a maga ideje, és volt idő, amikor Royce Murphy énekes és Mark Brydon producer a való életben is egy párt alkottak. A Molokó tagjairól van szó. Az ír-angol popduó 1994 óta működött, nem sokkal a most érkező dal sikere után, amely 2000-ben jelent meg. 2001-ben szakítottak, ami rányomta a bélyegét a következő, azaz utolsó albumukra is. 2004-ben a formáció végleg feloszlott. The time is now! Itt az idő, hogy Molokót hallgassunk a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Kaptunk egy közlekedési infót Tibitől, azt írja, sziasztok, M0, M1 felé, Annahegy előtt baleset, 2-3 kilométeres dugó van. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide érkezett, valamint terelést készítenek elő az M0-ás déli szektorán az M1-es felé a 18-as és a 15-ös kilométer között, azaz a Cseppel és Halásztelek csomópontok között. Az érintett szakaszon mozgó terelés mellett időszakosan a legbelső sávot lezárják. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, Sugar Babes, Hole in the Head, ezzel a dallal indul a hétfő délután. Jó étvágyat, Max M. Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Sűrű napok jönnek a parlamentben. Visszaesett az albérlet kínálat, halálos áldozatokat követelt az USA-ban a szezon első hurrikánja. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Háromnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. Számos terület kerül napirendre a héten, így például a gyermekvédelem, az idei költségvetés módosítása, de vitáznak majd a képviselők december 24-e munkaszüneti nappán nyilvánításáról is. Megvitatják a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött egészségügyről és az egészségügyi kamarákról szóló törvényre vonatkozó javaslatot is. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. Akár már holnap elfogadhatja a parlament azt a törvénymódosítást, mely alapján literenként 25 forinttal csökkentik a gázolaj jövedéki adóját a nagyobb teherautók és buszok után. Kármán András pénzügyminiszter ma nyújtotta be az előterjesztést a háznak. Az intézkedés a 7,5 tonna feletti járműveket érinti, és évvégéig lesz érvényben. Az üzemeltetők utólag igényelhetik vissza az összeget. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Heves viharok pusztítottak hétvégén Dél-Olaszországban, áradásokat, földcsúszamlásokat, közlekedési fennakadásokat okozott a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék szombaton. Szicíliában, Kalabriában, Campaniában és Pulnia tartományban volt a legkritikusabb a helyzet. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelídült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette. Több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később észak-nyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos napsütéses hétfő délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jöttem a hétvége után, én egészen kipihenten, és hozom a legjobb zenéket, remélem, hogy csatlakoznak Önök is. Akár a kipihent léthez, akár a legjobb slágerekhez. Whitney Houston érkezik hamarosan, de jön majd Bob Marley, és most pedig a Sugababes indítja az órát és az egész délutánt itt a Hole in the Head.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Csodálatos őszi időnk van, úgyhogy aki nem munka közben hallgatja most a Best FM-et, vagy utazás közben, vagy tényleg, hogyha valami dolguk van, hanem van idejük egy kicsit kikapcsolódni, akkor üljenek ki a teraszra, élvezzék a napsütést, igyanak valahol egy kávét, sétáljanak, vagy ha van lehetőségük, akár menjenek az erdőbe, és élvezzék, ahogy ropog a talpuk alatt a sokszínes őszi levél. Hát most igen, egy picit én is ott lennék, bevallom őszintén, de azért a legjobb zenék mindenhová elkísérik önöket. Higgyék el, nekem úgy szerintem minden elfoglaltság jobb. Még a munka is, és ez viszont 1500%. Úgyhogy aki Best FM-et hallgat munka közben, most tekerjen egy kicsit a hangerőn, mert hogy lehet rám számítani hétfőn délután is, ha nem éppen az erdőben sétálnak, hanem tényleg éppen kemény munka közben hallgatják a Best FM-et, akkor jöjjön Sting és Seb Mami dala, Desert Rose, csak hogy egy kicsit könnyebb legyen talán ez a hétkezdés, de itt lesz Justin Timberlake is a Sexy Back-kel és Timbaland-del, most pedig a Backstreet Boys és az As Long As You Love Me viszi egy kicsit a romantika irányába a délután.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Ma is ott vagyok önökkel, akárhol is járnak az ország útjain, hozom a közlekedési információkat. 0620 55 55 155 a számunk, ha önök is látnak valamit, hívjanak fel vagy írjanak. Az M1-es autópályáról kaptam egy infót, hogy Hegyeshalom felé a terelt szakaszon korábban a 22-es kilométernél egy műszaki hibás autó foglalt el a külső sávot. A korlátozás megszűnt, a torlódás feloszlóban van, úgyhogy egy jó hírrel kezdek. Erős a forgalom az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Újhartyán között. A 74-es kilométertől egészen az 54-es kilométerig szakaszos lassulás van, és ebből kifolyólag menetidő növekedéssel kell számolni. 0620 55 55 155 még egyszer a számunk, ha bárkinek útinfója van. Köszönöm, hogy jelentkezik vele. Ma is jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready this. Rock a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lillától kaptam egy üzenetet, hogy ők bizony most mennek kirándulni, mert hogy ma szabadnapot kaptak mind a ketten a munkahelyükön a párjával, úgyhogy elmennek egy kicsit az erdőbe kirándulni, megihlette őket az, amit mondtam, hogy menjenek, és használják ki ezt a csodás őszi időt. Hát akkor nektek jó kirándulást kívánok, és útközben is hozom a legjobb zenéket. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána megyünk tovább Madonnával, jön az American Pie. És itt lesz Ekü is, a New Level Empire-rel.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kezdődik a parlamenti munka. Szentendrei tűz, emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai tudós kapja a közgazdasági Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megvitatják a parlamentben az egészségügyről és egészségügyi kamarákról szóló törvénymódosítását. A rendelkezést Bak András köztársasági elnök küldte vissza az országgyűlésnek. Az államfő azt kifogásolta, hogy a jogszabály eredeti formájában korlátozná a kamarai tisztségviselők választásának szabadságát, és arra is javaslatot tett, hogy észszerű átmenetet támogató rendelkezés szülessen a Magyar Orvosi Kamarába történő kötelező visszalépésről. A parlament a héten 3 napot ülésezik, és számos téma kerül napirendre. Az ülés Magyar Péter kormányfő felszólalásával kezdődik ezekben a percekben. Emberölés miatt indult eljárás a tegnapi szentendrei tűzesettel kapcsolatban. Egy 51 éves férfit gyanúsítanak, miután egy leégett családi házban egy nő holttestére bukkantak a tűzoltók. A rendőrségen egy idős férfi tett bejelentést, hogy a fia késsel támadt rá. A tettes elmenekült a helyszínről, de hamar elkapták. Az érintett házban találtak rá a nő holttestére, aki az égési sérülésekbe halt bele. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt indult eljárás. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Sértődősebb lesz a Claude, az Anthropic szigorít azon, hogyan reagálhat a chatbot a sértegetésekre. A világ egyik legnagyobb MI cége frissítette a szabályzatát, és mostantól kevésbé tolerálják, ha valaki sértegeti a nyelvi modelljeiket. A chatbot eddig is lezárhatta a beszélgetést az indulatosabb felhasználói reakciók miatt, most azonban érzékenyebbre állítják ezt a szűrőt, emellett az egészségügyi, politikai és gazdasági kérdésekre vonatkozó szabályokat is szigorítják. Nyugat felől jobban beborul az ég, a Dunántúl déli nyugati részén eleinte eső is lehet. Később északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet, az Alföld déli tájain egészen estig marad a borult idő. A szél sokfelé megélénkül, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2-8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet éjjel. Holnap országszerte napos száraz idő lesz 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1 óra után 4 perccel, lassan 5-tel járunk, szép délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni zenékavalkádja vár ránk, mert hogy jön egy kis 90-es évek, egy kis 2000-es évek, és pár legnagyobb kedvencünk az elmúlt évekből. Jön Vastag Csaba, Árás, a Szolcuszol, most pedig Madonna indít, itt az American Pie.
0: Best

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, itt is vagyok a nap kérdésével, így Vastag Csaba tilocsillagom slágere után. Mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit kikoptatnánk a hétköznapokból és egyáltalán a köztudatból? Ma délután ez a kérdés. Olyanokra gondolok, mint mondjuk az üdvözléskor, a puszi, meg a kézenfogás, vagy kézfogás, stb. Hogyha sokat találkozunk valakivel, én mondjuk a barátaimat szeretem, meg a családtagjaimat azért megpuszíni, megölelni ilyenkor, de vannak azok a helyzetek, amikor ezt mondjuk nagyon szívesen elhagynám. Na pont ilyesmire gondolok. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is kikerült egy poszt, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Szóval mi az az értelmetlen szokás vagy illemszabály, amit egyszerűen kikoptatnánk a hétköznapokból és a köztudatból? Jöhetnek az üzenetek, na meg a C-Block dala is, Time is Ticking Away a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A 67-es főúton Szigetvár irányában Somogy a szóló után az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, a külső sávon lehet csak autózni. Az M7-es autópályán kiépítették az új terelést az érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot a 15-ös és a 17-es kilométerek között burkolatfelújítás miatt. A forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv járható. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom az útinfókat. Nagyon jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Minden év végén az egyik applikáció elkészíti, hogy abban az évben melyik dalt hallgattuk a legtöbbször. Hát nekem a tavalyi évben ilyen volt Kanye West slágere, a Stronger, ezzel indul majd a következő óra. Mindjárt 2 óra, a friss hírek után érkezik Kanye West. És itt lesz majd a Follow the Flow is.
2: Kérd a naptól, hogy többé ne süssön, vagy hogy reggel ne keljen fel. Egy kapitánytól, hogy inkább ne küzdjön, többé már a tengerrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Koza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
4: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megszavazták a kisebbségi nyelveken folyó oktatást Ukrajnában. Elkezdődött az őszi érettségi, visszaesett az albérlet kínálat. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt, ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát. Itt az őszi érettségi szezon, a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődött meg a vizsgai időszak. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról emelt vagy középszinten. Legtöbben előrehozott érettségit vagy szintemelő vizsgát tesznek. Az írásbelik október 22-éig tartanak, majd a szóbelik következnek először emelt, majd középszinten. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Csökkentek a lakbérek szeptemberben, de a kínálat két éves mélyponton van, ez derül ki egy szakportál elemzéséből. A bérleti díjak országosan 0,2%-kal mérséklődtek augusztushoz képest, éves szinten viszont országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. Október elején több mint 15 ezer kiadó ingatlan volt az országban, ami szeptember elejéhez viszonyítva több mint 5, tavaly októberhez mérve pedig majdnem 12%-os csökkenés. Két amerikai professzor kapja megosztva a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben a Svéd Királyi Akadémia közlése szerint. A két kutató a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért kapja meg a díjat az indoklás szerint. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Halálos áldozatokat is követelt a hurrikán szezon első nagy vihara az Egyesült Államokban. Az Izaiás pénteken Floridánál partot érve szelidült ugyan, de még így is komoly károkat okozott, fákat csavart ki, házakat rongált meg. A hurrikán miatt 4 ember életét vesztette, több államban kellett rendkívüli állapotot hirdetni. Észak-nyugat felől felszakadozik a felhőzet, az Alföld déli tájain viszont egészen estig borult idő marad. A szél sok felé élénk lehet, 13-18 fok között alakulnak a csúcsok. Este már keleten is kiderül az ég, foltokban pára, köd képződhet, 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap országszerte napos, száraz idő lesz, a szél néhol megélénkülhet. Kedden általában 13-18 fok közötti maximumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 2 óra is elmúlt 4 perccel, szép délutánt kívánok mindenkinek. Kanye Westre azért sok mindent lehet mondani mostanában, több országban kitiltották, mert hát nem szépen viselkedik, mondjuk így. Én azért remélem, hogy egy kicsit próbál jó útra térni, mert szerintem az elvehetetlen tőle, hogy nagyon tehetséges. Hát le is tesztelhetjük. Érkezik a Stronger rögtön így az óra elején.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Én általában utószezonos utazó vagyok. Nagyon szeretem az ilyen időt, amikor már nincs a legnagyobb meleg, nincs már a legnagyobb tömeg. Ha pedig már akár tervezik a jövő évi utazásokat, akár mondjuk tavaszra, és fontos önöknek, mert hogy egyre több mindenkinek fontos lett a környezetünk védelme, akár a fenntarthatóság egy-egy utazás során, akkor válasszák mondjuk Zaragozát, hiszen Európa zöld fővárosa 2028-ban Zaragoza lesz. Egyébként ezt a címet minden évben az a város kapja, amely úttörő a környezetvédelmet támogató életmód kialakításában, erőfeszítéseket tesz az élet minőség javítására, a fenntarthatóságra, és több szempontot is figyelembe vesznek a bírálatoknál, mint mondjuk a közlekedés, akár a zöld területek, fenntartható felhasználása, levegőminőség, zajszennyezés, hulladékkezelés, stb. És jövőre 2028-ban Zaragoza lesz a legzöldebb főváros. Hát nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá. Én még nem jártam sajnos Spanyolországban, de nagyon ott van a bakancs listám tetején. Önök most akár ebben a csodás őszi időben hova utaznának? Én bevallom őszintén, a tengerpartra. Nagyon szeretem ősszel Horvátországot, de nagyon mennék most Szlovéniába is, valahogy mostanában ez lett a két kedvenc úti célom, főként, hogyha mondjuk őszi kirándulásról van szó. Önök hova mennének? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Jöhetnek az úti tervek, na meg az Ace of Base lágere is. Life is a Flower, a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Lacitól kaptam egy fővárosi információt, hogy baleset történt a Stefánia úton, méghozzá Tököli úti kereszteződésnél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. A 73-as főúton pedig Csopak térségében árokba hajtott egy autó az 1-es kilométer közelében. Félpályás lezárás van érvényben. Korábban a 67-es főúton Szigetvár irányába Somogyaszaló előtt is baleset történt, az 51-es kilométernél egy autó a belső szalagkorlátnak hajtott, emiatt még mindig csak a külső sáv járható. Köszönöm az információkat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: További szervezeteket támogathatunk a visszaváltási díjjal. Átmeneti vízhiány várható a héten több zalai településen. Bemutatták a Hőstenor című bohózatot. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. További 3 szervezet munkáját segíthetjük a Repont automatáknál. Ebben a fél évben is fel lehet ajánlani a visszaváltási díjat jótékony célra, hangsúlyozta rádiónkban Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
4: 2026 második fél évében a Szívbeteg Gyermekek Védelmében Alapítvány, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány munkáját támogathatjuk, akkor, hogyha a Repont automatánál a visszaváltási díjat jótékony célra ajánljuk fel. Így már több mint 500 milliárd forintot támogattak a visszaváltók, és így ez különböző társadalmi ügyeknek lett odautalva ez az összeg. Büszkék vagyunk arra, hogy a Repont rendszer nem csak a körforgású gazdaságot erősíti, hanem lehetőséget ad arra is, hogy segítsünk másokon.
3: Átmeneti vízhiány és nyomáscsökkenés várható a héten több zalai településen is. Tároló tisztítást és hálózatöblítést végeznek a Zala Víz ZRT szakemberei, ezért ma a Szilvágy területén élők számíthatnak arra, hogy néhány óráig nem jön víz a csapokból. Erről ír a közösségi oldalán a szolgáltató. A posztjuk szerint kedden Nemesapátiban, csütörtökön pedig Alsó Nemesapátiban folytatódnak a hálózatöblítés. Munkálatok. A víztárolókat pedig szerdán Erzsébethegy, Szent Erzsébethegy és Újhegy területén tisztítják, csütörtökön pedig a Zala-Szentgróti közös önkormányzathoz tartozó településeken dolgoznak majd. Péntek este volt a premierje a Hőstenor című bohózatnak a Hevesi Sándor Színházban. Ken Ludwig bohózata korábban a West End és a Broadway szenzációs sikere volt. Megkapta a legjobb vígjátéknak járó Oliver és a legjobb darabnak járó Tony díjat is. Zalaegerszegen a Jászai Mari díjas Lipics Zsolt rendezte az előadást. A főbb szerepekben pedig Tic Andrást, Besenci Árpádot, Farkas Esztert és Kis Ernőt lát hatta a közönség, írja a Zaol. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, hello, szép délután mindenkinek, ez a Best délután, itt Zalaegerszegen a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Media, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
1: 88.9 Best

Best FM legjobb zenék, az Alane, a kameruni énekes Wes legismertebb dala, amely 1997-ben jelent meg. A különlegessége pedig az, hogy a szöveg nagy része duala nyelven, egy kameruni nyelven hangzik el, mégis világszerte sláger lett. A dalt Michel Sanchez producerrel készítette, aki korábban ugye a Deep Forest formáció tagja volt. Az Alane Európa egyik nagy nyári slágere lett 97-ben, hiszen több országban, köztük Franciaországban, Belgiumban, Ausztriában és Hollandiában is vezette a slágerlistákat. 2020-ban újra előkerült, amikor ugye Robin Schulz új verziót készített belőle Wes közreműködésével. Következik tehát Wes és az Alane itt a Besten.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M1-es autópályán például javában folynak a szélesítési munkák Tatabánya és Herceghalom között. A 19-es kilométertől a 61-es kilométerig Győr felé változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest irányába változás történt, az 55-ös kilométertől a 33-as kilométerig már a saját oldalon, az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelést megszüntették. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és az 55-ös, majd a 33-as és a 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt érvényben, vagyis a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. A szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat továbbra is zárva tartják. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon pedig a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelőutat táblák jelzik. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A szárazság a gombatermésre is rossz hatással van. Sokan a mentőállomáson kérnek segítséget Zalaszentgróton. A héten háromszor is várják a véradókat Egerszegen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Alig termett gomba az idén itthon. A rekordokat döntő asszály miatt ráadásul az őszi szezon is teljesen elmarad. Az erdők talajából 150-200 mm-nyi csapadék hiányzik. Vogő János gomba szakértő arra figyelmeztet, hogy a baj jóval nagyobb egy rossz évnél. A szárazság káros hatásait még hosszú ideig érezni fogjuk.
3: Most október elején volt néhány gomba, de néhány nap alatt az is elment. Ezek a 25 fokok a maradékot is beszárítják. Nem tudnak fejlődni. Meg van repedve a talaj az erdőbe. Ha a micélium hálózat megsérül a föld alatt, ha kap is csapadékot majd idővel egyszer a talaj, mire a gombák megnövesztik a hálózatukat, időbe telik. Azoknak a parazita gombáknak van most esélyük, ami még valamennyire nedvességet tartalmazó fatuskókon, nyárfatuskókon elő tudnak jönni.
2: Nincs orvosi ügyelet Zalaszentgróton, ezért sokan a mentőállomáson személyesen kérnek vizsgálatot és ellátást. Erről ír a közösségi oldalán a zalaszentgróti mentőállomás. A posztjuk szerint minden esetben segítenek a hozzájuk érkezőknek, de előfordulhat, hogy egyik egység sem tartózkodik bent és üres az állomás, illetve előfordulhat olyan eset is, amikor a vizsgálat megkezdésekor a mentőegység riasztás kap, és emiatt ott kell hagyniuk a betegeket. Ezért arra kérik a helyieket, hogy aki sürgős ellátásra szorul, az hívja a 112-es segélyhívó számot, akinek pedig több napja tartó panasza van, az tárcsázza a 1830-at, és biztosan érkezni fog hozzá segítség. Ezen a héten többször is várják a véradókat Zalaegerszegen. Ma és csütörtökön a területi vérellátó Zárda utcai épületében nyújthatják a karjukat, szombaton pedig a Besenyő utcai közösségi házban lesz kihelyezett véradás. Ez derül ki az Országos Vérellátó Szolgálat honlapjáról. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső-zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. Bénémet Dia vagyok, hoztam a város legfrissebb történéseit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek slágereit, amik egy pillanat alatt visszahozzák a régi emlékeket. Úgyhogy nosztalgiázásra fel, töltsük együtt ezt a délutánt is, rádiózunk együtt.
1: 88.9 Best!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ahogy hűvösebbre fordul az idő, és egyre több időt töltünk zárt térben, ismét előtérbe kerülnek a különböző légúti fertőzések. Csoda gyümölcs ugyan nincs, amely megakadályozná, hogy megbetegedjünk. Az őszi kínálatban azonban több olyan gyümölcs is akad, amely C-vitaminnal, rostokkal és különböző növényi vegyületekkel járulhat hozzá az immunrendszer normális működéséhez. Ha ugye őszi gyümölcsről van szó, az alma szinte megkerülhetetlen. C-vitamin tartalma ugyan nem kiemelkedően magas, ezért ebből a szempontból nem veheti fel a versenyt például a kivivel, mégis értékes része lehet az egészséges étrendnek. Az alma egyik nagy előnye a rost tartalma, pektint, vagyis egyfajta oldható rostot is tartalmaz, amelyet a vastagbélben élő baktériumok részben felhasználhattak. Ez azért érdekes, mert a bélrendszer és az immunrendszer működése szorosan összefügg egymással. Az almát ráadásul rendkívül könnyű szerintem beilleszteni az étrendbe, ugye önmagában zapkásában, natúrjoghurttal vagy akár salátákban is fogyasztható. Ha pedig az egész gyümölcs és az almalé között kell választani, általában az előbbi a jobb megoldás, hiszen így a rostok is megmaradnak. A körte szintén tipikus őszi gyümölcs, és az almához hasonlóan elsősorban nem valamiféle különleges immunerősítő hatás miatt érdemes fogyasztani, sokkal inkább azért, mert változatosabbá teheti az étrendet, miközben rostokat, C-vitamint és növényi vegyületeket is biztosít. A szőlő szezonja nyár végén már ugye kezdődik, de ősszel is bőségesen találkozhatunk vele, C-vitamint és más mikrotápanyagot is tartalmaz, és rendkívül finom. A szilva az ősz elejének egyik jellegzetes gyümölcse, rostot, C-vitamint, kálciumot és különböző növényi vegyületeket tartalmaz, ezért szintén jó választás lehet a szezonális étrendben. Nekem egyébként a gránátalma még nagy kedvencem, bár nem tipikus magyar gyümölcs, ősszel egyre gyakrabban jelenik meg az üzletek kínálatában. A magjai rostot, C-vitamint és ugyancsak számos növényi vegyületet tartalmaznak. A gránátalma magot joghurtba, zapkásába és salátába is szorhatjuk. A teljes magok fogyasztása a gyümölcslével szemben azért is előnyös lehet, mert így rosthoz is jutunk. Úgyhogy fogyasszunk sok-sok gyümölcsöt ilyenkor ősszel is, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Pesten.
1: Look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Beszte fel a legjobb zenék, balesetmentes közlekedés mindenkinek ma is az utakon. Az M1-esen egyébként Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát lezárták, a kerülőutakat sárga táblákkal jelzik. Az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták, a 71-es kilométernél a Grébics pihenőhelyet mindkét oldalon szintén lezárták, Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. A 85-ös jelű Komárom Kisbér csomópont és a 101-es kilométernél lévő Nagyszent János Bőny csomópont között korszerűsítési munkákat végeznek. Ott a 85-ös és a 97-es kilométer között a Hegyeshalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal a belső sávjára terelik. Budapest felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. És az M3-ason is érdemes figyelni, átépítették a terelést Gyöngyös térségében, a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: A fiatalok online tudatosságát fejleszteni a GVH. Egy top listás körözöttet fogtak el a zalaegerszegi rendőrök. Felújítják az ebergényi bekötőutat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is folytatódik a GVH digitális tudatosság programja. A cél, hogy a 10-16 éves fiatalok magabiztosabb, kritikusabb és tudatosabb felhasználókká váljanak, egyúttal felismerjék az online tér kockázatait. Az elmúlt években már 7500 diákhoz jutottak el a jó tanácsok. Várják az oktatási intézmények csatlakozását az ingyenes programhoz, a részleteket a GVH oldalán találják. Egy top 50-es listán szereplő bűnözőt fogtak el múlt héten a zalaegerszegi rendőrök. Erről számoltak be a Zala megyei egyenruhások a közösségi oldalukon. A posztjuk szerint a közterületi támogatói alosztály segítségével kapták el a férfit, aki ellen két elfogató parancs is volt érvényben, ugyanis nem vonult börtönbe. A rendőrök viszont az elfogása után a Zala megyei büntetés végrehajtási intézménybe kísérték. Nem csak őt kapták el az egyenruhások. A hétvégén egy bolgár állampolgárságú férfit fogtak el, akivel szemben korábban már többször is eljártak. Mivel a letartóztatása veszélyt jelent hazánk közrendjére, ezért kiutasították az országból. A keszthelyi rendőrök pedig egy tolvajpárost fogtak el, akik több balatonparti ingatlanból is pénzt loptak az elmúlt hetekben. Korszerűsítik az ebergényi bekötőutat. Ezt jelentette be a polgármester a közösségi oldalán. Balaic Zoltán posztja szerint a Nagycsarit utca 523 méteres szakasza újulhat meg, vagyis a korszerűsítés az Ebergény város részt jelző táblától a temetőnél található buszfordulóig tartó útszakaszt érinti. A beruházás során a jelenlegi útpályát kiszélesítik és újra aszfaltozzák. Emellett megújulnak a kapubejárók, az útcsatlakozások, a közlekedési táblák és a burkolati jelek is. A munkálatok jövőre valósulhatnak meg. Hétfőn nyugat felől megnövekszik a felhőzet, ezért a nyugati-délnyugati tájainkon kisebb eső, zápor előfordulhat. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időre azért kisüt a nap. Holnap nagyrészt napos időben lesz részünk. A nappali hőmérséklet maximum 16 fok lehet térségünkben, éjjel hajnalban 5-11 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó délután, Zalaegerszeg! Ez a Best délután, itt a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, friss helyi hírekkel, aktuális érdekességekkel és a 90-es, 2000-es évekből válogatott igazi kedvencekkel jövök a folytatásban is. Érdemes lesz velük tartani. Jó rádiózást!
0: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. A penész gyakran megtelepszik a mosógép gumitömítésén, a mosószeradagoló környékén és a gép belsejében is előfordul. Ez nem csak esztétikai probléma, hiszen a penész szaga a ruhákba is belekeveredhet. Sajnos a penész gomba ugye nedves, rosszul szellőző helyeken gyorsan szaporodik, és vannak felületek, ahonnan kifejezetten nehéz eltávolítani. Hogyha megtelepszik a mosógép bizonyos részein, és sokáig nem veszik észre, a szaga a textiliákba is bekerülhet. A penész a mosógép más részeibe is elterjedhet, nehezebben kezelhetővé válhat. Fontos ezért, hogy a penészedést minél hamarabb megszüntessük. Ehhez mutatott kiváló trükköt egy közösség média felhasználó. Videót készített arról, ahogy ecet és víz segítségével eltávolítja a szennyeződést a mosógép felszínéről. A videót érdemes megnézni, fontos egyébként, hogy a mosógép takarítása előtt áramtalanítsuk a gépet, és a megelőzés érdekében időnként jobb nyitva hagyni a gép ajtaját, hogy megfelelően tudjon szellőzni. A tiszta és száraz mosógépen nem tud olyan könnyen megtelepedni a penészgomba, és a ruhák is illatosabbak, tisztábbak lesznek így. Érdemes kipróbálni, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket a Besten.

0: 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Best
2: FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék, autósok figyelem, az M3-ason aszfaltoznak a 60 nyugat csomópontnál, az 53-as és az 57-es kilométer között. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a lálósávon haladnak a járművek, a Budapest irányába tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. Az M5-ös Röszke felé az M0-as autóút és az Ócsai csomópont, azaz a 21-es és a 30-as kilométer között pedig lezárták a belső sávot egy újabb terelés kiépítésének előkészületei miatt. Napközben a 22-es és a 30-as kilométer között aszfaltoznak, úgyhogy ott is lassú a haladás, és az M6-oson is hídkarbantartás miatt lezárták az Ivándárda felé vezető oldal, a Sió csatorna feletti szakaszon. A 142-es és a 144-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalra terelték a járműveket, ahol most irányonként egy-egy sáv járható. A számunk 20-as 55-55 155. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Gyorsan elszaladt az idő, pár perc múlva itt a 6 óra, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal, úgyhogy érdemes a folytatásban is a Best FM-et választani. Én köszönöm a mai figyelmet, és Béni Meddiát hallottad. Ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy párt teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Időseknek ad tanácsokat az élelmiszerbiztonságról a Nébi. Amerikai kutatók kapják a közgazdasági Nobel-díjat. Alig jöhet némi eső a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Ezzel a magyar kisebbség jogai is erősödtek Ukrajnában. Egyebek mellett ez is feltétele volt annak, hogy Magyarország ne blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát.

0: új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
1: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magán konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
0: Két amerikai professzor kapja megosztva idén a közgazdasági Nobel-díjat. Robert E. Hall és Michael Woodford részesül az elismerésben. A két kutatónak a makrogazdasági stabilizáció mikroökonomiai megalapozásáért ítélték oda a díjat. A Nobel-díjakat december 10-én adják át Stockholmban, az alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján. Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyalai imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán, azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Múlt héten kedről szerdára viradóra osztották ki az idei DJ Mag Top 100-as szavazás díjait, és hirdették ki a végeredményt. A szerkesztőség szerint kettő rekord dőlt meg idén. Egyrészt minden eddiginél több szavazat érkezett a 100 legjobbra, másrészt pedig hát ugye az első helyezett személye, aki így már rekord mennyiségű 6 elsőséget tudhat magának. Mi pedig nem tehetünk más, mint hogy a nyertes, a Monsieur David Guetta munkássága előtt tisztelgünk. 6-7-ig ilyen White Boy, 7-től Lauer, Christian a lemezjátszók mögött, én Dolan.

0: boy.
1: És hogy a DJ Mag Top 100-as szavazása mennyire hiteles, valós és legitim, erről persze idén is ugyanúgy megy a vita. Van, aki szerint az egész már nem ér semmit, és ez már nem is a valódi tudásról meg tehetségről szól, hanem csak arról, hogy ki mennyire tudja aktivizálni a saját rajongótáborát. Az azonban vitathatatlan tény, hogy az elmúlt egy évben David Guetta hatalmasat ment. Listás megjelenések, rádiós slágerek, és hát ne felejtsük el, hogy egy olyan buli sorozat, amelynek nem csak Ibizán lett rezidenciája idén nyáron, de hát amellyel 3 egymást követő éjszaka megtöltötte Párizs legnagyobb stadionját. Közel 250 000 embernek zenélt 3 éjszaka alatt. Szóval lehet szeretni őt, meg nem szeretni, de egyrészt a hatása az elektronikus tánczenére vitathatatlan, másrészt pedig talán nem túlzás azt állítani, hogy kevés ember dolgozott többet az elmúlt esztendőben, mint David Guetta, aki múlt héten 6-szorra nyerte meg a DJ Mag Top 100-as szavazását, úgyhogy ezt az egy órát kompletten David Guetta dalainak szenteljük itt a Best-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És ugyan a DJ Mag Top 100-as szavazásának eredményhirdetése már múlt héten megtörtént, de hát engem pofozott az élet, nekem nyaralni kellett menni múlt héten, úgyhogy ezért nem tudtam frissen azonnal reagálni arra az egészre, és hát pontosan ezért nem is tudtam újabb mixeket feltölteni a Mixcloud profilomra, ahol egyébként ez már abszolút időszerű, mert hogy kivétel nélkül mindegyik mixemen ott van már a 100 meghallgatás. Ha még valaki nem hallgatta volna meg a 160-ból valamelyiket, akkor tegye meg nyugodtan mixcloud.com/DJ White Boy, ezt a profilomat keresse.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Kísértés első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rekordszámú esetet láttak el idén a vízimentők, áramszünetet okozott egy falánkhód Bosznia-Hercegovinában. Száraz többnyire napos időnk lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek. Nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jövő héten ismertetik a 2027-es költségvetést. A házi macskák vadászatát tanulmányozzák magyar kutatók. Nagyrészt napos idő lesz holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Egyebek mellett erről is beszélt a parlamentben napirend előtt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, fegyelmezett, stabil és fenntartható költségvetésen dolgoznak, és spórolnak az állam működésén. A konkrét tervek között a Vekerle Sándor lakhatási programot, a víz megtartási programot és a Baross Gábor vasútfejlesztési tervet említette a kormányfő. Elindult az őszi érettségi szezon. A megmérettetések a magyar nyelv és irodalom, valamint a földrajz írásbelikkel kezdődtek. Országszerte 221 intézményben majdnem 25 ezeren adnak számot tudásukról. Legtöbben előrehozott, illetve szintemelő vizsgát tesznek. Az őszi érettségi időszak november 20-áig tart. Lakossági megfigyelések segítségével térképezik fel a házi macskák vadászatát. A Macska Préda projekt célja, hogy kiderüljön, milyen vadon élő állatokkal kerülnek kapcsolatba a cicák, és ezeknek a találkozásoknak milyen állategészségügyi vagy ökológiai jelentőségük lehet. Az adatgyűjtés részleteiről Szent Iványi Tamara parazitológust, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársát hallják.
2: Maga a projektünk az iNaturalist oldalán megy, ez egy közösségi tudományos weboldal, illetve ennek van telefonos applikációja is. Mondjuk a macska hazahoz valami prédát, azt lefotózza a gazdi és feltölt ide, aztán majd a Macska Préda projektbe ezt belerakja, ez is az iNaturalist-en belül folyó projekt. Ezzel tényleg inkább nekünk segíteni, illetve ha ad egy pici leírást, hogy biztosan macska fogta-e, de sokat segít nekünk, hogyha a helyszínt is megadja, illetve az időpontot, hogy ez mikor történt.
1: Áruházi hűtők ezrei olvadtak le Franciaországban egy kibertámadás miatt. A hackereknek több üzletláncnál sikerült távolról lekapcsolniuk a berendezéseket. A hajnali akció legalább 300 boltot érintett. Az áruházak most kénytelenek megsemmisíteni az összes érintett friss és fagyasztott terméket. Volt, ahol tűz is kiütött. A történteket vizsgálják. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel, eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Akkor, ahogy az feleltetésnél szokott lenni, az M betűnél ütöttük fel a naplót. Úgyhogy Moni Love-ot kérném szépen, hogy hozza az It's a Shame-et, előtte jön még a Magashegyi Underground az Árnyékkal, és még ezt megelőzően is a Maroon 5 érkezik. Ők indítják az órát a Makes Me Wonder-el, itt a Best-en, a legjobb zenék között.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenét, olyan kommunikációs szakember, politikai tanácsadó vagy PR munkatárs, aki a híreket és a nyilatkozatokat addig csüri csavarja, hogy a közvélemény a lehető legkedvezőbb színben lássa az általa képviselt személyt, vállalatot vagy pártot. Ezt jelenti a spin doctor, és nem azt, amit korábban egy angolal hadilábon álló kollega mondott, hogy centrifuga szerviz. Jön a Two Princes, a

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

West Coast for life. Best FM a legjobb zenék, Eminem és Dido, illetve Sarah Connor és TQ után. Még egy vegyes páros, itt most senki nem fog rappelni, csak énekelni mind a ketten. Ricky Martin érkezik Mayával és a Private Emotional itt a Best FM a legjobb zenék között.

legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Egy-két héttel ezelőtt volt egy felhívásom, hogy nyugodtan jöhetnek a fotók és a videók a 0-20-55-55-155-re, hogy melyik hiper és szupermarketben van már most karácsony. Én a hétvégén már láttam Barkács áruházat, ahol feldíszített villogó karácsonyfa van, szóval szerintem egy-két hét és majd a Last Christmas is megérkezik. Addig is a Wham nélkül csak úgy magában jön most George Michael az Amazing-gel itt a Best-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Tanácsokat kapnak az idősek az élelmiszerbiztonság kapcsán. Kórházba vonul holnap a pápa. Esőt alig-alig ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szerdáig bárki elmondhatja véleményét az új katáról, a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adóját a tervek szerint ismét szélesebb körben választhatják. Katások például számlázhatnak cégeknek is. Az éves bevételi határ 22 millió forintra emelkedik. A főállásúak havi adója 50 ezerről 100 ezer forintra nő, míg a mellékállásúak 50 ezret fizetnek majd. A tervezett változásokról korábban társadalmi egyeztetés kezdődött. Orbán Viktor szerint most nem adóemelésekre, hanem adócsökkentésekre lenne szükség. A Fidesz elnöke a Hír TV-ben azt mondta, a kata 100%-os emelése 500 000 embert érint, és szerinte ez azt mutatja, hogy a kormány azokat bünteti, akik dolgoznak. Új élelmiszerbiztonsági kiadványt készített időseknek a Nébi. A Tapasztalat a konyhában, biztonság az asztalon című útmutató közérthető gyakorlatias tanácsokkal segít eligazodni a 65 év felettieknek élelmiszerbiztonsági kérdésekben. Mondta a rádiónknak Helik Ferenc, a hatóság élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
2: Maga az anyag összefoglalja már a vásárlásnál, mire figyeljenek oda, milyen élelmiszereket fogyasszanak, összefoglaljuk azokat az alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat, hogy a vásárlásnál mit kell betartani, nézzük meg a csomagolást, a fogyaszthatósági időt, a hűtött termékeknél fokozottan figyeljenek arra, hogy a vásárlás után minél hamarabb hűtőszekrénybe kerüljön. Hasznos tanácsokat adunk ahhoz is, hogy magár konyhába milyen higiéniai körülmények között dolgozzuk fel az élelmiszereket, illetve készételeknek a tárolásával kapcsolatban mondunk egy-két praktikus tanácsot.
1: Holnap fekszik be a kórházba 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő tegnap a déli úrangyala imádság alkalmával jelentette be, hogy egy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és a következő napokban megműtik. Az operációt a római Gemelli klinikán végzik el a 71 éves pápán. Azt még nem tudni, hogy pontosan mikor. A korábbi bejelentések szerint a lábadozás nagyjából egy hétig tart majd. Holnap a pára és kötfoltok feloszlása után nagyrészt napos idő várható gomoly felhőkkel. Ezekből az ország középső részén lehet a legtöbb. Esni nem fog. Napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap. Gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. Hajnalra 0+5 fokig eshet a hőmérséklet. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruno Mars már kétszer járt Magyarországon, de sajnos aktuális világkörüli turnéjával elkerült minket. Azt pedig talán kevesebben tudják, hogy Mark Ronson is volt már itt Budapesten, egy szűkebb workshop keretein belül tartott egy nagyon-nagyon érdekes előadást és egy kis bemutatót. Ők együtt érkeznek most az óra legelején az Uptown Funk-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. 8 perc tömény Dr. Dre, ami egy picikét lehet, hogy erősen hangzik, pedig tényleg ez lesz. Először érkezik a Blackstreet és a No Diggity, amelyben Dr. Dre nem csak producerként, de rapperként is szerepet. Aztán pedig egy dal, amiben már csak a háttérmunkálatokban vett részt. Éves Gwen Stefani, rögtön utána a Let Me Blow Your Mind-al itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Beszteltem a legjobb zenék, túl vagyunk már a vénasszonyok nyarán, úgyhogy innentől fogva már csak ősz. Csupa nagybetűvel a kérdés az, hogy a szebbik vagy a csúnyábbik arcát kapjuk. Holnap még azt hiszem, hogy a szebbikben gyönyörködhetünk. 17 fokos nappali maximum, ez már így október 13-a környékén abszolút elfogadható. Picike szél, kevés felhő, és gyakorlatilag ez lesz egészen a hét végéig, hasonló értékekkel és hasonló felhő mennyiséggel. Aztán jövő héten, jövő hét végén egészen pontosan, a hosszú hét végén már a 10 fok környékén.

Ez a Night Shift Whiteboy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok fiatal önkénteskedett előző hétvégén, a tűz martaléka lett Párizs legrégibb vásárcsarnoka. Száraz, többnyire napos időnk lehet holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Segítettek a fiatalok, több mint 7000-en csatlakoztak a 72 óra kompromisszumok nélkül című önkéntes akcióhoz. A katolikus, a református és az evangélikus egyház kezdeményezésére már 19. alkalommal jelentkezhetett az ifjúság. A résztvevők október 8-a és 11-e között országszerte és Erdélyben csaknem 100 településen teljesítettek önkéntes szolgálatot. A fiatalok egyebek mellett kreatív foglalkozásokat tartottak idősek otthonában, madáretetőket tettek rendbe, elhagyott sírokat gondoztak, templomokat takarítottak, vagy virágot ültettek. Legtöbben Szabolcs-Szatmár-Berek, Békés és Somogy megyéből jöttek. Rekordszámú esetet látott el idén a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A szervezet összesítése szerint a strandokon több mint 4300 alkalommal volt szükség a nagyjából 400 dolgozó segítségére. A mentőhajók pedig körülbelül 300-szor futottak ki a bajba jutottakhoz, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a szakszolgálat elnöke.
2: 61 strandon voltunk, képzett strandi vízimentőket adunk a strandüzemeltetőknek, nagyon komoly munka, reggeltől estig, és ebben az évben 4370 esetet láttak el a kollégák. Itt aztán a kagyló vágástól kezdve a kisebb, apróbb dolgokon át a súlyosabb egészségkárosodásig minden megtalálható. Volt 49 olyan eset, ahol a bajba jutottaknak kórházba kellett kerülniük. A mentőhajóink 304 alkalommal futottak ki, amiből 97 ember életet mentettek.
1: Leégett Párizs legrégebbi vásárcsarnoka. A lángok hajnalban csaptak fel a Les Enfants Rouge-nál, a francia főváros történelmi negyedében, egyelőre nem tudni miért. A tüzet sikerült megfékezni, nem terjedt át más épületekre, a híres fedett piac viszont teljesen megsemmisült. Egy hód okozott áramszünetet Bosznia-Hercegovinában. Az állat 6 föld alatti elektromos kábelt rongált meg, emiatt vasárnap este mintegy 1600 fogyasztó maradt áram nélkül. A sérült kábeleket teljes egészében ki kell cserélni. Ezt azonban nehezíti, hogy a vezetékek egy autópálya alatt húzódnak. Holnap nagyrészt napos időnk lesz, néhány felhővel eső nélkül. A szél több felé megélénkülhet, napközben 13-18 fok lehet odakint. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett órákra kisüt a nap, gyenge esőt legfeljebb a Dunántúl északnyugati részére ígérnek. A csúcsértékek majd ismét 13-18 fok körül alakulnak. Csütörtökön általában változóan felhős idő ígérkezik, több-kevesebb napsütéssel, északkeleten esetleg kisebb esővel, 16-21 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ami a következő órát illeti, franciákkal kezdünk, és aztán majd franciákkal zárunk, és meglepő módon, ha bár abszolút kortárs a két zenekar, semmiféle átjárás nem volt a két csapat között már, ami a tagokat illeti. A Mojo és a Chillin indítja azt a 60 percet, amelyet majd a Daft Punk zár az Around the World.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A Simply Red jövő nyári turnéjának angol állomásait már is kettővel kellett növelni a nagy érdeklődésre való tekintetre, szóval minden változik. Az is lehet, hogy Lisa Stansfield sem csak kétszer lesz előzenekar. You're not the real thing.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Segi örvezető, vagy Segi parancsnok, esetleg doktor Segi? Mindegyik igaz rá. Örvezetőként szeretlek 92-ben az amerikai haditengerészettől. Aztán 2007-ben egy állami kitüntetésnek köszönhetően kapta meg a tiszteletbeli parancsnok címet. 2022-ben pedig a Brown Egyetem avatta őt tiszteletbeli doktorrá, a művészetek tiszteletbeli doktorává. Érkezik most Brian-nel, Tony Goldal és a Hey Sexy Lady-vel itt a Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Két filmbetétdal még így búcsúzóul a mai utolsó 60 percre. Míg az egyiknél a dalra is és a filmre is igen jól emlékszünk, addig a másiknál már inkább csak a dal van meg. Ja, és külön érdekesség, hogy mindkét dalban szerepel Maya. Ez lesz majd a Ghetto Superstar Prez Michelle-el az egyik, illetve a Lady Marmalade a Moulin Rouge-ból a másik.
1: Ez a Night Shift a Best

Stephen, a legjobb zenék, amikor a csapat énekesnője Evi Goffin anyai örömök elé nézett, és éppen ezért kénytelen volt szüneteltetni a részvételét a Lasgo nevű formációban. A csapat maradék két tagja Peter Lutz és Dave McCullen valóságsor keretein belül próbálták megkeresni az utódot, akit meg is találtak Jelle van den Dahl személyében. Viszont tavaly Budapesten is már egy harmadik énekesnővel, Nikki Bornal volt látható és hallható a Lasgo. Ők érkeznek most itt a Besten, a Something című

Veszem a legjobb zenék. A Simply Red 2020-as turnéját a Covid miatt el kellett halasztani. Ezt nálunk 22. decemberében pótolták, és azóta most már a második turnét hirdette meg a Simply Red, amiben nincs Budapest, illetve magyarországi állomás. 2027 nyarán 38 helyszínen lehet majd velük együtt bulizni. Én javaslom mindenkinek a Londonit, mert hogy ott előzenekar lesz többek között a Soul to Soul, Lisa Stansfield és Heather Small is.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. Let me hear ya.

Best FM, a legjobb zenék, a funky oltárán fogunk áldozni holnap a Night Shift legelején, 6 és 8 óra között. Keddi rezidensünk DJ Hangya is fog majd hozzám csatlakozni, mert ugye a mai Night Shift ennyi volt, úgyhogy ezzel együtt zárom a hétfőt is. Jön Michael Jackson és a Remember the Time, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.